0: megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: A történelem írásbeliben folytatódik ma az érettségi. Megkezdték a szúnyoglárvák írtását a Balatonnál. Délutántól egyre több felhő érkezhet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A történelem írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Középszinten több mint 71 ezeren, emelt szinten mintegy 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angol, pénteken német nyelvből vizsgáznak majd a diákok. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Tegnap egyébként rendben lezajlottak a matematikai írásbelik. A távirati irodának nyilatkozó pedagógusok szerint a feladatsor átlagos nehézségű volt. Jól lefette a tananyagot, nem voltak benne váratlan vagy szokatlan példák. Az első rész inkább az alapokat mérte, a második viszont már több gondolkodást és szövegértést igényelt. A feladatok között másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt. A diákok visszajelzései alapján a feladatlap megfelelt az előzetes várakozásoknak. Már írtják a szúnyogokat a Balatonnál, a déli part mentén megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes. Tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
2: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai, földi csípőszúnyog gérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
1: Indul a szabadtéri szezon szombaton a Magyar Zeneházában. Az érdeklődőket az idei évadban filmes koncertek, globál zenei formációk, gyerekprogramok is várják. Folytatódnak a már megszokott programsorozatok, például a mozi a szabadban vetítései, vagy csütörtökönként a táncház a szabadban. A nyár második felében majd több esemény is a roma zenét és kultúrát ünnepli. Eleinte még fátyolfelhős napos időre számíthatunk, délután aztán délnyugat felől egyre több gomoly felhő születik, és záporok, zivatarok is jöhetnek. A szél sokfelé megélénkül, időnként meg is erősödik. A hőmérséklet 25-29 fokig emelkedik. Holnap jó sok gomoly felhő érkezhet, egyre több helyen jöhet zápor, zivatar. Hajnalban 9-15, napközben 20-25 fokot mérhetünk kint, tehát kicsit visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Ismét gyűjtést indít az Élelmiszerbank. Újabb szereket engedélyeztek a szőlőkabóca elleni védekezéshez. Mára még nyárias meleget ígérnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Újra élelmiszergyűjtést szervez a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 településen, csaknem 440 áruházban várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Például tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárt, édességet. A beérkező adományokból segélycsomagokat állítanak össze. Mintegy 50 ezer rászoruló kaphat majd ilyen pakkot. A legutóbbi novemberi akcióban több mint 500 millió forint értékű adomány gyűlt össze. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák még több fajta készítményt vethetnek be a kártevő visszaszorítására, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
2: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a Nébih. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz, a forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető területnagyságot, a kezelések számát, viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
1: Egyre többen esnek a doomscrolling csapdájába, vagyis amikor valaki folyamatosan negatív híreket görget a közösségi médiában. Egy friss kutatás szerint ez nem ártalmatlan szokás, növelheti a szorongást, a bizalmatlanságot és torzíthatja a világról alkotott képet. A túlzott hírfogyasztás akár a stresszreakciókat is beindíthatja a szervezetben. Ez hosszabb távon kimerültséghez és lelki problémákhoz vezethet. A kutatók azt javasolják, korlátozzuk tudatosan a közösségi média használatát. Egyre több a remek fürdőhely Spanyolországban. Idén 677 szabadvízi strand kapta meg a kiváló minőséget jelző kék zászlót. Ez 35-tel több a tavainál. A legtöbb elismerést Valencia tartomány szerezte. A minősítésnél a víz tisztaságát, a strandok felszereltségét és szolgáltatásait is értékelik. A kezdeti napos fátyolfelhős időt gomoly felhősebb váltja délutántól, záporokra, zivatarokra is készülhetünk majd. A hőmérséklet 25-29 fokig emelkedik. Holnap jó sok gomoly felhő érkezhet, egyre több helyen jöhet zápor, zivatar, hajnalban 9-15, napközben 20-25 fokot mérhetünk kint. Pénteken a felhők mellett több órás napsütés ígérkezik, esőre főleg északkeleten-keleten van esély. Délután 21-26 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, szép kis szerdát kívánok mindenkinek. Már aki úgy döntött, hogy nekivág ennek a mai napnak, és nem átalussza mondjuk. Az is egy opció. Ha, támogatom. Május 6-a van, kedves érettségizők, nem feladni. Ez csak egy erőpróba, nem ezen múlik a lét, bármilyenek is az eredmények, mindent is ki lehet javítani, hanem most, hát akkor majd a következő évtizedekben az egész élet egy nagy tanulás. Hú, mondták a bölcsek, nem is én. No, hát ennek megfelelően tanuljuk meg, hogy ma még nyár lesz, aztán délután már eldírenhet, dörrenhet, és akkor holnap egy pár fokot visszaesik, de ma is szinte nyárias 30 fokban lehet feredőzni. Természetesen a menetrend ugyanaz, jó? Úgyhogy hozok majd mindenféle kellemetes zenéket, hozzájuk kapcsolódó rock történeti pillanatokat. Ebben a fél órában például majd egy kis Piramis, Scorpions, kezdéstek meg Red Hot Chili Peppers. Utakon vigyázzunk, jó?

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést, és mindenkinek nagyon jó utat kívánok. Korlátozásokra kell számítani a Madách Imre térre és környékén, illetve sávzárásra Kőbányán a Gergely utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 103.9 Rock FM, remélem mindenki jó irányba halad, így korán csak semmi kapkodás, meleg lesz ma is. Egyébként pedig fél hétnél járunk, úgyhogy hamarosan belalapozunk a rock történeti jegyzetekbe. Annyit azért előjáróban elmondanék, hogy 1994-ben nagy nap volt ez. Megnyitották a csalagutat, ugye? A franciák és a britek annyi évszázad háborúzása után végre szembe találták egymást, de ez alkalommal legalább jó okból. Bár azért ott voltak is félrefúrások, na a lényeg 94-ben átadták második Erzsébet brit királynő is. François Mitterrand. Ugye, emlékszünk még erre a név?
1: Na!
0: Szóval most jönnek a hírek, aztán majd megnézzük, hogy a zenészeinkkel mi történt e napon. És persze, majd Steppenwolf.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: A történelem írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Megkezdték a szúnyoglárvák írtását a Balatonnál. Délutántól egyre több felhő érkezhet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A történelem írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Középszinten több mint 71 ezeren, emelt szinten mintegy 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angol, pénteken német nyelvből vizsgáznak majd a diákok. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Tegnap egyébként rendben lezajlottak a matematikai írásbelik. A távirati irodának nyilatkozó pedagógusok szerint a feladatsor átlagos nehézségű volt, jól lefette a tananyagot, nem voltak benne váratlan vagy szokatlan példák. Az első rész inkább az alapokat mérte, a második viszont már több gondolkodást és szövegértést igényelt. A feladatok között másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt. A diákok visszajelzései alapján a feladatlap megfelelt az előzetes várakozásoknak. Már írtják a szúnyogokat a Balatonnál. A déli part mentén megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes. Tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
2: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai, földi csípőszúnyog gérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
1: Indul a szabadtéri szezon szombaton a Magyar Zeneházában. Az érdeklődőket az idei évadban filmes koncertek, globál zenei formációk, gyerekprogramok is várják. Folytatódnak a már megszokott programsorozatok, például a mozi a szabadban vetítései, vagy csütörtökönként a táncház a szabadban. A nyár második felében majd több esemény is a roma zenét és kultúrát ünnepli. Eleinte még fátyolfelhős napos időre számíthatunk, délután aztán délnyugat felől egyre több gomoly felhő születik, és záporok, zivatarok is jöhetnek. A szél sokfelé megélénkül, időnként meg is erősödik, a hőmérséklet 25-29 fokig emelkedik. Holnap jó sok gomoly felhő érkezhet, egyre több helyen jöhet zápor, zivatar, hajnalban 9-15, napközben 20-25 fokot mérhetünk kint, tehát kicsit visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

1039 Rock FM, szóval jó reggelt! Jó utat és jó munkát! Na nézzük a zenészeinket! 66-ban a Beatles az Abbey Road stúdióban dolgozott az I'm Only Sleeping dalon, ahol különleges, visszafelé lejátszott gitárszólamokkal kísérleteztek. Erről már ejtettünk szót, igen. 73-ban Paul Simon megkezdte első szóló turnéját, ugye külön vált Garfunkeltől, Ellapon kezdte meg az első önálló turnéját, mégpedig Bostonban. Pearl Jam versus Ticketmaster, van egy ilyen feljegyzés, a zenekar Ellapon fújta le nyári turnéját, mert nem találtak elegendő olyan helyszínt, amely ne a Ticketmaster rendszerét használta volna. Ez volt az egyik legjelentősebb harc egy rockbanda és a jegyértékesítő mogul között. Ez 94-ben volt. 2006-ban pedig The Dark Side of the Moon című Pink Floyd album elérte azt az elképesztő 1507-es jelenlétet a Billboard listán. 1507-ig volt a listán. Wow! Na, 103.9 Rock FM, zenéljünk tovább!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok mindenkinek. Sávzárás nehezítheti az előrejutást a Gábor Áron utcában, a Fillér lépcsőnél.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 103.9. Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szószal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
2: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítéssel tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
3: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb hobbiban!
5: Ha több fronton kell helytállnod,
6: le kell adni a prezentációt.
5: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
7: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
9: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
10: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
11: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
12: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
13: Ismét gyűjtést indít az Élelmiszerbank. Újabb szereket engedélyeztek a szőlőkabóca elleni védekezéshez. Mára még nyárias meleget ígérnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Újra élelmiszergyűjtést szervez a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 településen, csaknem 440 áruházban várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Például tésztát, konzervet, rist, kekszet, lekvárt, édességet. A beérkező adományokból segélycsomagokat állítanak össze. Mintegy 50 ezer rászoruló kaphat majd ilyen pakkot. A legutóbbi novemberi akcióban több mint 500 000 forint értékű adomány gyűlt össze. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák még több fajta készítményt vethetnek be a kártevő visszaszorítására, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
14: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a Nébih. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz, a forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető területnagyságot, a kezelések számát, viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
13: Egyre többen esnek a doomscrolling csapdájába, vagyis amikor valaki folyamatosan negatív híreket görget a közösségi médiában. Egy friss kutatás szerint ez nem ártalmatlan szokás, növelheti a szorongást, a bizalmatlanságot és torzíthatja a világról alkotott képet. A túlzott hírfogyasztás akár a stressz reakciókat is beindíthatja a szervezetben. Ez hosszabb távon kimerültséghez és lelki problémákhoz vezethet. A kutatók azt javasolják, korlátozzuk tudatosan a közösségi média használatát. Egyre több a remek fürdőhely Spanyolországban. Idén 677 szabadvízi strand kapta meg a kiváló minőséget jelző kék zászlót. Ez 35-tel több a tavainál. A legtöbb elismerést Valencia tartomány szerezte. A minősítésnél a víz tisztaságát, a strandok felszereltségét és szolgáltatásait is értékelik. A kezdeti napos fátyolfelhős időt gomoly felhősebb váltja délutántól, záporokra, zivatarokra is készülhetünk majd. A hőmérséklet 25-29 fokig emelkedik. Holnap jó sok gomoly felhő érkezhet, egyre több helyen jöhet zápor, zivatar, hajnalban 9-15, napközben 20-25 fokot mérhetünk kint. Pénteken a felhők mellett több órás napsütés ígérkezik, esőre főleg északkeleten-keleten van esély. Délután 21-26 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Szászállam 9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kellemetes haladást, kedves Fridák és Ivettek, a kezüket csókoljuk. Mindjárt Europe, a Black Sabbath.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

a munkát, na kedves Beachbody építők, tudjuk milyen nap van ma? No Diet Day, nemzetközi diétamentes nap. Ez 1992 óta létezik. Hát, igazság szerint az egészséges testkép elfogadásáról és a drasztikus fogyókúrák veszélyeire való figyelmeztetésről szól. Micsoda erős fókusz ez, kérem tisztelettel. Ugye? A testkép elfogadás. Hát korunk egyik népbetegsége. Ez arra ösztönöz, hogy az emberek mérettől és alaktól függetlenül tiszteljék a legalább a saját testük. Azt mondja már, legalább a sajátjukat. Ugye? Felhívja a figyelmet a mai nap a csodadiéták, a koplalások, az éhezések, a fogyasztószerek esetleges egészségkárosító hatásaira. És miért pont május 6? Hát eredetileg egy kis pikniket terveztek a londoni Hyde Parkba, de az eső miatt Mary Evans Young nappaliában tartották meg az első eseményt. A dátumot azért választották, hogy közel legyen a nyárhoz, de ne ütközzön más nagyobb ünneppel. Egyébként e napon lehet világos kék szalagot viselni, sok helyen jelképesen nyugdíjazzák, vagy kidobják a mérlegeket, hogy ne a számok határozzák meg az ember hangulatát. Érdekesség, hogy bár a mozgalom Angliából indult, már az USA-tól kezdve Ausztráliáig és Európa nagy részén elterjedt, és tényleg a fő üzenete az, hogy a boldogság nem a ruha méretünktől függ. No persze, az egészség érdekében nagyon-nagyon fontos odafigyelni, de nem az esztétika okán. 103.9 Rock FM, na, zenéjük!

0: 103.9 Rock FM.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: amit mondok.
1: 103.9 Rock FM.
2: 7:30-ig jutottunk, na persze megyünk tovább is. Most például jönnek hírek, aztán majd Chris Rea és Billy Idol, aztán megnézzük, hogy kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni a mai születésnaposok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Új elnöke van a Magyar Tudományos Akadémiának. Az útmenti szamóca árusokat is ellenőrzik a fogyasztóvédők. Késő délutántól már jöhetnek záporok. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Új korszak kezdődhet a Magyar Tudományos Akadémián a frissen megválasztott elnök szerint. Pósfai Mihály úgy fogalmazott, a kormányváltással új horizont nyílik az intézmény előtt, és erősödhet az együttműködés a döntéshozókkal. Az elnök kerekasztal egyeztetést kezdeményezne a kutatóhálózat jövőjéről, valamint rendezni az akadémiától korábban leválasztott intézetek helyzetét. A cél, hogy stabilabb, kiszámíthatóbb működési környezet jöjjön létre a magyar tudomány számára. Már várják a szavazatokat az év testnevelő tanáraira. Első körben a megyék kedvenceire lehet voksolni jövő hétfőig. Ezzel azoknak a tanároknak a munkáját szeretnék elismerni, akik megszerettetik a gyerekekkel a mozgást és egészséges életvitelükkel példát mutatnak. Megyénként legfeljebb 15 jelöltre lehet szavazni. A vármegyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki. Ezután kezdődik majd az országos voksolás. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomonkövethetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusítóhelyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
1: Futóverseny, családi programok, koncertek is lesznek vasárnap a budapesti Európa napon. A Szabadság téren Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 22. évfordulóját is ünneplik május 10-én. Hazai és nemzetközi szervezetek, intézmények és nagykövetségek is bemutatkoznak aznap. A rendezvény egyik kiemelt eseménye az akadálymentesített és ingyenes EU félmaraton lesz. Eleinte még fátyolfelhős napos időre számíthatunk, délután aztán délnyugat felől egyre több gomoly felhő születik, és záporok, zivatarok is jöhetnek. A szél sokfelé megélénkül, időnként meg is erősödik, a hőmérséklet 25-29 fokig emelkedik. Holnap jó sok gomoly felhő érkezhet, egyre több helyen jöhet zápor, zivatar, hajnalban 9-15, napközben 20-25 fokot mérhetünk kint, tehát kicsit visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, drága jó hallgatók, és boldog születésnapot, kedves május 6-aiak. Hát lenne itt egy Timothy. Nem zenésző, de azt gondolom, hogy egy olyan ikonikus figurája itt a szórakoztatóiparnak, aki mellett nem szívesen mennék el, meg hát egyébként lehet vele büszkélkedni, ha egy napon születtünk véle. Szóval ez a Timothy, ez igazából George. Ráadásul Clooney. Hát nem csak Hollywood egyik legmeghatározóbb arca, hanem egyetlen olyan alkotó, akit eddig 6 különböző kategóriában jelöltek Oscar-díjra. Hát az, hogy hányat kapott meg, az mindegy. 61-es egyébként Clooney. Hát emlékszünk a nagy áttörést, azt mint rossz doktor hozta meg számára a vészhelyzet. 2 szobrot tudhat magáénak egyébként, az egyiket a Szíriánáért kapta 2005-ben, a legjobb mellékszereplő, a másikat pedig producerként az Argo akció legjobb filmjeként. Na de hát mi nem ezekre emlékszünk feltétlenül, hanem ott van a komplett Oceans trilógia, az Egek ura, Michael Clayton, Hó testvér, merre visz az utad, vagy ugyebár dolgozott Tarantinoval is, Alkonyattól Pirkadatig, egyébként 2014-ben vette feleségül a neves emberjogi ügyvédet, ugye a csodálatos Amal Alamundit, van 2 gyermekük. Hát a család jelenleg Franciaországban él, de mert hogy nagyon védi a gyerekeket. Állítólag olyan pletykák is vannak, hogy francia állampolgárságot szereztek, ami azért érdekes, mert hogy közben meg ugyebár leginkább a Komoly-tóhoz kötjük őt, meg az ottani villához, meg a motorcsónakhoz, na meg hát a gyorsan lefőzhető kávéhoz. Úgyhogy kedves ma születettek, Clooney bácsival lehet eldicsekedni. Egyébként a későbbiekben majd mesélek arról, hogy micsoda tréfa mesterű, George bácsi, jó? Na 103.9 Rock FM, most viszont zenéjük.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. A 20. kerületben a Török Flóris utcában, a Damjanics utcánál van egy félpályás lezárás. Óvatosan.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Wok Bar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
2: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
3: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
4: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
5: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bam Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
7: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességet, programok az egész családnak.
8: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
7: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
9: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
10: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
11: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
12: Nincs búcsút az őszhajszálaknak.
13: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
14: Kataláz. Keresd online vagy a Katalázz weboldalán.
15: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
16: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be. Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. 103.9 Rock FM. Hírek.
17: Történelemből írásbeliznek ma az érettségizők. Hamarosan indul a szabadtéri szezon a Magyar Zeneházában. Délutántól egyre több felhő érkezhet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A történelem írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Középszinten több mint 71 ezeren, emelt szinten mintegy 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angol, pénteken német nyelvből vizsgáznak majd a diákok. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak.
18: Tegnap egyébként rendben lezajlottak a matematikai írásbelik. A távirati irodának nyilatkozó pedagógusok szerint a feladatsor átlagos nehézségű volt. Jól lefette a tananyagot, nem voltak benne váratlan vagy szokatlan példák. Az első rész inkább az alapokat mérte, a második viszont már több gondolkodást és szövegértést igényelt. A feladatok között másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt. A diákok visszajelzései alapján a feladatlap megfelelt az előzetes várakozásoknak. Már írtják a szúnyogokat a Balatonnál, a déli part mentén megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes. Tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
19: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai, földi csípőszúnyog gérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
18: Indul a szabadtéri szezon szombaton a Magyar Zeneházában. Az érdeklődőket az idei évadban filmes koncertek, globál zenei formációk, gyerekprogramok is várják. Folytatódnak a már megszokott programsorozatok, például a mozi a szabadban vetítései, vagy csütörtökönként a táncház a szabadban. A nyár második felében majd több esemény is a roma zenét és kultúrát ünnepli. A kezdeti napos fátyolfelhős időt gomoly felhősebb váltja délutántól, záporokra, zivatarokra is készülhetünk majd. A hőmérséklet 25-29 fokig emelkedik. Holnap jó sok gomoly felhő érkezhet, egyre több helyen jöhet zápor, zivatar, hajnalban 9-15, napközben 20-25 fokot mérhetünk kint. Pénteken a felhők mellett több órás napsütés ígérkezik, esőre főleg északkeleten-keleten van esély. Délután 21-26 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Jó reggelt, jó utat, jó munkát, ne feledjük el névnaposainkat, a Fridákat és az Ivetteket. A kezüket csókoljuk. Bon Jovi, Clash, vagy éppen Meatloaf a kínálatban.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Szóval a mai születésnaposunk George Clooney. Isten éltessen, na és természetesen azokat is, akik vele tudnak eldicsekedni, hogy egy napon születtek. Ígértem, hogy itt a kis tréfáiról még mesélek. Hát hónapokig képes tervezni és kivitelezni ezeket a kis mókákat a kollégái ellen. Például az egyik szobatársát, Richard Kindot, azzal őrítette meg, hogy hetekig titokban takarította a macskájának az almát. A barátja pedig azt hitte, hogy a macska beteg, mert hogy nem volt semmi az alomban. Végül Clooney maga végzett el egy emberi méretű dolgot az alomba, mire a barátja ordítva hívta az orvost, hogy a macska mit produkál. Nem normális. Aztán Brad Pitt gyakran küldött hamis leveleket más sztároknak. Meryl Streepnek, vagy Tom Cruise-nak. Brad Pitt nevében, amikben sértő vagy bizarr kéréseket fogalmazott meg. Mennyire beteg. De ott volt például Ryan Gosling, a Hatalom árnyékában forgatásán egy vizes flakonnal spriccelte le a gyanútlan színészek nadrágját, hogy komoly arccal oda ment hozzájuk beszélni. Mindenki azt hitte, hogy balesetük volt. Ez meg kifejezetten óvodás. Na jó, 103.9 Rock FM, zenéjünk.

0: Rock FM.
1: 8:30, remélem mindenki itt tart, és nem túlságosan zaklatott a reggele. Nyár lesz ma is, de úgyis jönnek a hírek, aztán meg majd zenélünk. Na ne, például jön a Stones.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Nehéz sorsú emberek meggyűjt hétvégén az Élelmiszerbank. A tavainál is több strand kapott kiváló minősítést Spanyolországban. Mára még nyárias meleget ígérnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Újra élelmiszergyűjtés szervez a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 településen, csaknem 440 áruházban várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Például tésztát, konzervet, rist, kekszet, lekvárt, édességet. A beérkező adományokból segélycsomagokat állítanak össze. Mintegy 50 ezer rászoruló kaphat majd ilyen pakkot. A legutóbbi novemberi akcióban több mint 500 millió forint értékű adomány gyűlt össze. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák még több fajta készítményt vethetnek be a kártevő visszaszorítására, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
3: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a Nébih. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz, a forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető területnagyságot, a kezelések számát, viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
2: Egyre többen esnek a doomscrolling csapdájába, vagyis amikor valaki folyamatosan negatív híreket görget a közösségi médiában. Egy friss kutatás szerint ez nem ártalmatlan szokás, növelheti a szorongást, a bizalmatlanságot és torzíthatja a világról alkotott képet. A túlzott hírfogyasztás akár a stresszreakciókat is beindíthatja a szervezetben. Ez hosszabb távon kimerültséghez és lelki problémákhoz vezethet. A kutatók azt javasolják, korlátozzuk tudatosan a közösségi média használatát. Egyre több a remek fürdőhely Spanyolországban. Idén 677 szabadvízi strand kapta meg a kiváló minőséget jelző kék zászlót. Ez 35-tel több a tavainál. A legtöbb elismerést Valencia tartomány szerezte. A minősítésnél a víz tisztaságát, a strandok felszereltségét és szolgáltatásait is értékelik. Eleinte még fátyolfelhős napos időre számíthatunk, délután aztán délnyugat felől egyre több gomoly felhő születik, és záporok, zivatarok is jöhetnek. A szél sokfelé megélénkül, időnként meg is erősödik, a hőmérséklet 25-29 fokig emelkedik. Holnap jó sok gomoly felhő érkezhet, egyre több helyen jöhet zápor, zivatar, hajnalban 9-15, napközben 20-25 fokot mérhetünk kint, tehát kicsit visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Hát, bizarr epizódra bukkantam. 1977. február 21-én a Kiss tagjai Gene Simmons, Paul Stanley, Israel és Peter Chris ellátogattak a Marvel Comics New York-i nyomdájába, a Buffalo melletti Deep U-be. Itt egy közjegyző jelenlétében mindannyian vért adtak, amit egy orvos vett le tőlük. Most a dolog érdekessége, hogy ennek semmi köze nem volt az egészségükhöz, hanem, most tessenek figyelni, a levett vért ezután látványosan beleöntötték egy hatalmas tartály vörös nyomdafestékbe, amivel a Marvel Comics Super Special Kiss című képregényét nyomtatták. Vagyis a vérüket keverték a festékkel. A cél az volt, hogy minden rajongó elmondhassa, a polcán lévő füzetben szó szerint benne van a bálványai vére. Annak érdekében, hogy senki ne ijesse azt, hogy csak színjátékról szó, a képregény, mert egy hivatalos közjegyző által hitelesített dokumentumot is közzétettek, amely tanúsította a vérvételt és a festékbe keverést. Hát mondani se kell, hogy giga siker lett, és hosszú ideig ez volt a Marvel legjobban fogyó különkiadása. Egy jó állapotban lévő eredeti példány ma már komoly összegeket ír a gyűjtők körébe, bár a benne lévő vért ennyi év után már lehetetlen tudományosan kimutatni. Hát így kérem tisztelettel. A mai naphoz meg úgy kötődik, hogy bár februárban volt az akció, de május 6-án hozták ezt a kis pazar csíntevést nyilvánosságra. 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Időszakos útszűkülettel kell számolni a Gyógyszergyári utcában, a Fehér úttól kezdődően.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Már lehet szavazni az év testnevelő tanáraira. Futóverseny és családi programok is várják a közönséget az Európa napon. Késő délutántól már jöhetnek záporok. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Új korszak kezdődhet a Magyar Tudományos Akadémián a frissen megválasztott elnök szerint. Pósfai Mihály úgy fogalmazott, a kormányváltással új horizont nyílik az intézmény előtt, és erősödhet az együttműködés a döntéshozókkal. Az elnök kerekasztal egyeztetést kezdeményezne a kutatóhálózat jövőjéről, valamint rendezni az akadémiától korábban leválasztott intézetek helyzetét. A cél, hogy stabilabb, kiszámíthatóbb működési környezet jöjjön létre a magyar tudomány számára. Már várják a szavazatokat az év testnevelő tanáraira. Első körben a megyék kedvenceire lehet voksolni jövő hétfőig. Ezzel azoknak a tanároknak a munkáját szeretnék elismerni, akik megszerettetik a gyerekekkel a mozgást és egészséges életvitelükkel példát mutatnak. Megyénként legfeljebb 15 jelöltre lehet szavazni. A vármegyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki. Ezután kezdődik majd az országos voksolás. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
1: Futóverseny, családi programok, koncertek is lesznek vasárnap a budapesti Európa napon. A Szabadság téren Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 22. évfordulóját is ünneplik május 10-én. Hazai és nemzetközi szervezetek, intézmények és nagykövetségek is bemutatkoznak aznap. A rendezvény egyik kiemelt eseménye az akadálymentesített és ingyenes EU félmaraton lesz. A kezdeti napos fátyolfelhős időt gomoly felhősebb váltja délutántól, záporokra, zivatarokra is készülhetünk majd. A hőmérséklet 25-29 fokig emelkedik. Holnap jó sok gomoly felhő érkezhet, egyre több helyen jöhet zápor, zivatar, hajnalban 9-15, napközben 20-25 fokot mérhetünk kint. Pénteken a felhők mellett több órás napsütés ígérkezik, esőre főleg északkeleten-keleten van esély. Délután 21-26 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, abból ne sokat. Jön majd a Stone Temple Pilots, az Edda, a Metallica. Kezdésnek meg itt a Boston.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a 90-es

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Történelemből írásbeliznek ma az érettségizők. Hamarosan indul a szabadtéri szezon a Magyar Zeneházában. Délutántól egyre több felhő érkezhet. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. A történelem írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Középszinten több mint 71 ezeren, emelt szinten mintegy 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angol, pénteken német nyelvből vizsgáznak majd a diákok. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Tegnap egyébként rendben lezajlottak a matematikai írásbelik. A távirati irodának nyilatkozó pedagógusok szerint a feladatsor átlagos nehézségű volt, jól lefette a tananyagot, nem voltak benne váratlan vagy szokatlan példák. Az első rész inkább az alapokat mérte, a második viszont már több gondolkodást és szövegértést igényelt. A feladatok között másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt. A diákok visszajelzései alapján a feladatlap megfelelt az előzetes várakozásoknak. Már írtják a szúnyogokat a Balatonnál, a déli part mentén megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes. Tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
2: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai, földi csípőszúnyog gérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
1: Indul a szabadtéri szezon szombaton a Magyar Zeneházában. Az érdeklődőket az idei évadban filmes koncertek, globál zenei formációk, gyerekprogramok is várják. Folytatódnak a már megszokott programsorozatok, például a mozi a szabadban vetítései, vagy csütörtökönként a táncház a szabadban. A nyár második felében majd több esemény is a roma zenét és kultúrát ünnepli. Eleinte még fátyolfelhős napos időre számíthatunk, délután aztán délnyugat felől egyre több gomoly felhő születik, és záporok, zivatarok is jöhetnek. A szél sokfelé megélénkül, időnként meg is erősödik, a hőmérséklet 25-29 fokig emelkedik. Holnap jó sok gomoly felhő érkezhet, egyre több helyen jöhet zápor, zivatar, hajnalban 9-15, napközben 20-25 fokot mérhetünk kint, tehát kicsit visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a szerdai Rock délelőtt, hát hölgyeim és uraim, azért a nap sütöget, a szél az még mindig fúj, az állandóan, az kihagyhatatlan, de ettől függetlenül elkezdtünk most már elindulni a tavaszi időjárás felé, és majd, ha egyszer lesz nyár, akkor lesz nyár, egy a lényeg, együtt vagyunk, és már túl a hosszú hétvégén, és egy hosszú hétvégén még innen, mert ebben a májusban bizony lesz még egy hosszú hétvége, azt várjuk, nem kergetjük, hanem így szépen nyugodtan hátradőlve elpesgünk a legjobb rock zenékkel. Hát a YouTube házatáján elkezdtek felpörögni a pletykák, és ha igazak, akkor elég komoly dolgok készülnek, például egy új lemez, amely 2026 őszén meg is jelenhet. Ez nagy szó lenne, mert ugye a legutóbbi lemezük a Songs of Experience, de jó ezt kiejteni, 2017-ben jött ki, és hát most már itt lenne az ideje egy új lemeznek, és akkor, ha lesz új lemez, akkor lesz egy 2027-es turné is. Hát valószínűleg Dél-Amerikában kezdik, és aztán reméljük eljutnak Európába is, és Magyarországra, addig pedig itt a YouTube és a Where the Streets Have No Name.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

tér vissza a Budapest arénába, hát szinte napra pontosan két évvel a legutóbbi teltházas koncertje után. Lenny Kravitz egyébként valami egészen elképesztő teljesítményt nyújt a színpadon, mint ahogy nyújtott itt még 2024-ben is, és biztos vagyok benne, hogy nagyon, de nagyon sokan imádják őt. Akik esetleg nem tudtak elmenni a koncertjére, azok most aztán bepótolhatják ezt a fantasztikus élményt, és hát Lenny Kravitz körül zajlik az élet, mert hogy lánya, Zoe Kravitz nemrégiben egy olyan 8 hónappal ezelőtt eltkezdett Harry Styles-szal randizgatni, és immáron eljegyezték. Hát, hogy sokadjára most ne legyünk rossz májúak, egy a lényeg, Lenny Kravitz jöjjön, mert várjuk, ez az American Woman.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM és Europe. Hát nagyon nagy örömhírek vannak a bandával kapcsolatban, ugyanis 2026-ban 40 éve annak, hogy megjelent a Europe mainstream áttörés meghozó The Final Countdown albuma, amely nem csak kora egyik legsikeresebb lemezének számított, de egyben minden idők egyik leghatalmasabb slágerét is adta a világnak a címadó szám képében. Joey Tempesték pedig méltó módon ünneplik meg a jubilomot egy európai turné formájában, amelyen a régi idők dalaira koncentráló programmal állnak majd színpadra, és ezen belül is teljes egészében eljátszák a 86-os lemez. Hát sajnos üröm az örömben, hogy hozzánk nem jönnek majd el, viszont ehelyett még egy örömhírrel szolgál a Europe. 2017-ben adták ki ugye legutóbbi lemezüket, a legutolsó lemezüket, mindez idáig Walk the Earth címmel, és állítólag idén szeptemberben megjelenik az új korong is. Addig pedig meghallgatunk még egy-két szösszenetet, ez a Europe és a Superstitious.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a szerdai rock délelőtt, hát bizony, szerda van már, ez a hét közepe, és én azt gondolom, hogy itt a hosszú hétvége után és a hosszú hétvége előtt nyugodtan lehetünk lazák, oldottak, nyugodtan hallgathatjuk itt a legjobb rockzenéket, mert nálunk csak is azok vannak, 0-24-ben heti 7 napon át, ha valaki dolgozik, akkor jó munkát, ha úton van, jó utat, és hogyha esetleg otthon pihítjük, akkor jó pihit. Hát én már is azt mondanám, hogy csapjunk bele Janis Joplinnal, és mégpedig a Piece of My Heart-tal, ami egy igazi klasszikus szerelmes szóldal. Kevesen tudják, hogy eredetileg Aretha Franklin nővére, Erma Franklin vette fel 1967-ben, akkor is nagyon nagy siker lett, de az igazi robbanást a Big Brother and the Holding Company élén Janis Joplin érte el, egy igazi, brutális energiát adott ennek a felvételnek, és ezzel új szintre emelte. Ez a verzió lett az igazi klasszikus, és máig meghatározza a szám hangulatát. Hát, hogy miért, azt már is megtudjuk. Peace of my heart.

103.9 Rock FM. Na, hát azt mondja, Meatloaf érkezik, akinek volt egy pár jó slágere, mégpedig a most következő Rock and Roll Dreams Come True is, amelyet eredetileg 1981-ben Jim Steinman rakott rá a saját albumára, hát ez az ő szerzeménye, de mivel ő nagyon sokat dolgozott együtt szerzőként Meatloaf-fal, hát egyáltalán nem csoda, hogy 1993-ban elővették ezt a felvételt, és a Better Out of Hell Part 2 Back into Hell egyik kislemezeként aratott óriási sikert, a dal mindkét verzióban top 40-es lett, de Meatloaf előadásában világszinten is nagyot ment, Angliában top 15, Amerikában top 20, Kanadában pedig egészen a top 5-ig jutott, és ami igazán különlegessé teszi, ez nem csak egy dal, hanem egy üzenet, a rockzene mindig ott van, amikor szükségünk van rá, amikor minden szétesik, csak feltesszük a fülest, és már nem vagyunk egyedül, hát szerintem ennél több nem is kell. Meatloaf, Rock and Roll Dreams Come Through.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 Rock FM azt mondja, hogy a The Cult folytatja, mégpedig az a The Cult, akik 2023-ban voltak nálunk Magyarországon, és azt is reméljük, hogy egyszer majd visszatérnek. Kerül, amiben kerül, teljesen mindegy, mi kivárjuk. Van nekik néhány nagyon jó slágerük, amelyeket nagyon szeretünk, ez pedig nem is, mint a Fire Woman, a Cult egyik legismertebb dala, és a Sonic Temple album nyitó nagy dobása volt. Hát gyakorlatilag azóta is fix pont a koncertjeiken, egyszerűen kihagyhatatlan. Komoly sikert futott, Amerikában a Modern Rock listán egészen a második helyig jutott, Új-Zélandon listavezető lett, Angliában top 15 és a Billboard 600-on is felkerült a térképre, és ami mögötte van, az is érdekes, hogy a frontember Ian Ashbury szerint a Fire Woman nem konkrét személy, hanem egyfajta ősi, univerzális szimbólum, szenvedély, energia, ösztön, vagyis nem egy nő, hanem maga a tűz. Ebből a dalból több verzió is készült, de az eredeti az, ami igazán üt, azzal a húzós riffel és nyers energiával, ami a Cult védjegye lett. Hát hallgassuk meg ezt a védjegyet, The Cult, Fire Woman.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu!
2: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
4: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergetegesítő hétvégével ünnepeljük új áruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
5: Ha több fronton kell helytállnod,
6: le kell adni a prezentációt.
5: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
7: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Nincs búcsút az őszhajszálaknak.
9: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
10: Kataláz. Keresd online vagy a Kataláz weboldalán.
11: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price. Great Brands.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a szerdai Rock délelőtt, hát bizony szerda van, már a hét közepe, és innentől már úgy elkezdünk átbillenni a hétvége felé, hát annál is inkább, mert már elmúlt dél, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes szerda délután. Itt mi a legjobb rockzenékkel vagyunk, egész nap így elpesgünk, tökéletes minden, mert hát hiszen olyan, de olyan fantasztikus klasszikusok szólnak, mint a Blue Oyster Cult dala, amely 1960-ból az Agents of Fortune albumról érkezik. A dalt a gitáros énekes Buck Dharma írta, mégpedig egy elég mély gondolatban. Mi van, ha az ember túl korán meghal, és itt jön a csavar? Bár sokan félreértették, a szám nem a halál romantizálásáról szól, hanem pont az ellenkezőjéről. Ne féljünk tőle, mert a szerelem túlmutat az életen. A Rómeó és Júlia utalás is ezt erősíti, az örökké tartó kapcsolat gondolatát. Hatalmas siker lett Amerikában, top 20, Kanadában top 10, és a zenekar legnagyobb slágere és legemlékezetesebb dala, hát akkor Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM. Na hát végre valahára idén turnéra indul a Bon Jovi. Hát elég sok év kihagyás után térnek vissza az aktív koncertezéshez. A zenekar egyelőre 7 komoly méretű koncertet jelentett be 2026 nyarára. Ugye John Bon Jovi jól dokumentált hangszál problémái és műtétje miatt volt idő, amikor bevallottan kérdéses volt, hogy színpadra állhat-e még valaha. Némi szánypróbálgatást követően a csapat most úgy döntött, ismét útnak indul, júliusban 4 koncertet adnak a New York-i Madison Square Gardenben, majd nyár végén egy-egy stadionbuli következik Edinburghben és Dublinban, majd szeptember 4-én a londoni Wembley stadionban zárul a menet. Egyébként a döntést egy rövid livestream keretein belül jelentette be a csapat, de előtte azonban a tavalyi Forever című lemez friss kiadása is megjelent október 24-én, ezen számos nagynevű vendég társul Johnékhoz a dalok friss verzióira. Na hát akkor jöjjön a Bon Jovi és a Living on a Prayer.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM írja az Útinform, hogy az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leállósávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv járható, az M6-os autópályán Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt zárták le, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad, ehhez kapcsolódóan az M0-as autóút felé vezető oldalon a 18-as kilométerén lévő Érd észak csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták, a 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat, plusz 3620999139 ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infokat, köszönjük szépen, és már itt is van az Alice in Chains és a Bold.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a szerdai rock délelőtt, de már szerda délután, úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon kellemes szerda délután kívánok. Ugye nem régiben volt egy jó hosszú hétvégénk, de csüggedésre nincsen okunk, hogy már túl vagyunk rajta, hiszen előttünk áll még egy jó pünkösdi hosszú hétvége. Szóval mindenki nyugodjon le, mindenki lazuljon le, érezze magát nagyon-nagyon jól a legjobb rockzenékkel, teljesen mindegy, mekkora a szél így májusban is, meg egész évben. Egy a lényeg, együtt vagyunk, és hogy a Tankcsapdának van már új gitárosa, Vörös Attila személyében, akit már 2026. március 28-án a Papp László Budapest Sportarénában láthatott a közönség, akkortól hivatalos az ő tagsága a Tankcsapdában, és örökké tart turnéjukat bonyolítják éppen, meg hát készül új lemezük, mert hogy október 14-én érkezik, és Urai vagyunk a helyzetnek, ez a címe. Ő 9 dal, 9 különböző gitárossal mindenképpen lesz rajta, de ezekből egyet-egyet már lehet hallani, úgyhogy azt gondolom, hogy a Tankcsapda azért rendesen él és virul, ez a rock and roll rugója.

103.9 Rock FM írja az Útinform, hogy az M7-es autópályán a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható, az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agár csomópont mindkét oldalon használható, az egyes főúton Buda-Őrs közelében a 9-es kilométernél kábelt fektetnek, mindkét oldalon útszűkület van érvényben, a 2-es főúton Göd belterületén a 24-es kilométernél a buszmegállót újítják fel, útszűkület mellett dolgoznak, és a 4-es főúton Vecsés belterületén csatornáznak a 22-es kilométernél, itt útszűkület van érvényben. Hát akkor plusz 30-20-99-9-3-9 az a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat, köszönjük szépen, és már jön is hatalmas nagy kedvencünk, hát ki ne imádná, az AC/DC, ez a You Shook Me All Night Long.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rock.

93 Rock FM, na a Slayer érkezik a folytatásban, akik visszatérnek legalábbis egy rövid időre 2026-ban, hogy megünnepeljék az egyik legfontosabb metal album, nem csak az ő metal albumuk, hanem kvázi az egész metal világ egyik legfontosabb albumának, a Raining Blood-nak a 41. évfordulóját. Eddig két nagyszabású fellépés jelentettek be, de szerintem még majd adnak hozzá a dátumokhoz. A sztori pikantériája, hogy a Slayer 2019-ben hivatalosan visszavonult, most viszont a jubileum miatt még egyszer színpadra állnak, ahogy Kerry King mondta, ha már visszatérés, akkor ennek most van itt az ideje, új dolog nem készülnek, ez inkább egy tisztelgés és ünneplés, egyfajta egyszer még oda csapunk pillanat. 2026-ban a Slayer tehát újra színpadra áll, mi pedig, hát ezt szomorúan konstatáljuk, hogy nem itt Magyarországon, de hát ha, Slayer Raining Blood.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
2: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu!
3: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten! Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok! Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban!
4: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergetegesítő hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb mobiban!
5: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price. Great Brands.
6: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
7: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
9: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
8: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a szerdai Rock délelőtt, és annak is már az utolsó órája. Ugye túl vagyunk egy jóféle hosszú hétvégén, és még előttünk áll egy jóféle hosszú hétvége, hát ugye május 24-e pünköst vasárnap, és akkor ugye pünköst hétfő lesz a szabad. Szóval én azt mondom, hogy mindenki nyugodtan dőljön hátra, érezze jól magát, és teljesítsen most még maximumon, aztán majd egy kicsit le lehet lazulni később. Természetesen a legjobb rockzenékkel a Status Quo érkezik, akiknek 1980-ban jelent meg Just Supposing című albumuk, és a most következő dal ennek az egyik legnagyobb slágere, ez a What You're Proposing, akkor átment, hogy fél Európát letarolta. Angliában, Írországban és Svájcban egészen a második helyig jutott, több országban top 5-ös volt, és szinte mindenhol ott volt a slágeristák élmezőnyében. Tipikus Status Quo hangzás, húzós, egyszerű, brutálisan működő rock and roll, ami nem akar többnek látszani, egyszerűen csak működik. Ez a Status Quo és a What You're Proposing.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, na nézzük a csütörtöki időjárást, hát gyakran megnövekszik felettünk a felhőzet, és hajnalban keleten már több helyen előfordulhat eső, zápor, ami állítólag nagyon, de nagyon kell. Délután erőteljes gomoly felhőképződés várható, és több helyen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Továbbra is élénk, erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Enyhe lesz a reggel, 9-16 fokos minimumokra készülhetünk, napközben 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Az eső az annyira nem tetszik, viszont a fokok már nagyon-nagyon tetszenek, úgyhogy csak így tovább időjárás. Hát és mi is azért eléggé rendesen brillírozunk már, ami a legjobb rockzenéket illeti. Rage Against the Machine, Killing in the Name.

103.9 Rock FM, na ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezett a Rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel Klamancse Krisztián, aztán jön Szili, meg a Rock the Night. Én pedig mindenkit várok holnap már egy kicsit hétvégibb hangulatban, egy frenetikus rock délelőttel, csütörtökön, azaz kis pénteken. Addig is kellemes délutánt és estét, Csizészki Éva vagyok, ő pedig Meredith Brooks és a Bitch.

103.9 Rock FM és a szerdai rock délután, kellemes délután, Klamoncse Krisztián vagyok. Az időjárás és a saját útját járja, ma van a túlnyomásos nap, hogyha valaki egy picit aluszékony lenne, vagy picit fáj a feje, nyom a feje, és ennek bármilyen közös többszöröse, akkor ugye ma jönne a csicsa, dirdur, de mindenféle csapadék nélkül, meg aztán holnapra a hideg front, így aztán, ha valaki ma érzi ezeket a dolgokat, akkor jól érzi, mert hogy holnaptól már csak 22-23 fok lesz, azt mondták egyébként, hogy nem nagyon hűti el az időjárást ez a bizonyos hidegfront, hát nem mondtak igazat. Nem ez az első eset egyébként. Péntekre, szombatra, vasárnapra, közelgő hétvégére viszont itt van a stabil 23-25 fok, és inkább napsütéssel, mint bármi mással. Csak jó híreim vannak ezen a délutánon is, plusz a legjobb zenék, The Animals és a Don't Let Me Be Misunderstood a Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint az M7-es autópályán a Balaton felé Kápolnásnyék térségében munkavégzés miatt torlódik a forgalom a 43-as és a 46-os kilométerek között, mozgó tereléssel belső sávzárás mellett dolgoznak. Sávlezárások vannak Budapesten is, a Hungária körúton, a 10. kerületben a Gergely utcában, van egy forgalomkorlátozás a 18. kerületben a Baross utca, Vlassis-Gyula utca kereszteződésében, útszűkület van a Váci úton kifelé, és korlátozások vannak továbbra is a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, erre a dalra szokták mondani, hogy minden idők egyik legjobb rock slágere, persze, hogy az ausztrál AC/DC-ről van szó, akik a 70-es években már nagyot mennek. Az 1980-as évet hivatalosan még a 70-es évekhez kéne sorolni, de valahogy a fél világ mindig azt mondja, hogy ezzel kezdődtek a 80-as évek. Hát jó ez az AC/DC szempontjából, egyrészt tisztelgés Bon Scott emléke előtt, aki tragikus hirtelenséggel 1980 februárjában ment el, és aztán nyitánya az AC/DC újabb korszakának, hiszen jönnek a 80-as évek. Az album címe is ez, Back in Black. És ez már a 7. stúdióalbum, szóval az AC/DC oda tette magát a 70-es években rendesen, ami a slágergyártást illeti. Apropó, slágergyártás a 70-es években Magyarországon, Presser Gábor zenekarvezetővel a csapat.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, azt mondták, az időjárás durvít erre a napra, nem annyira, állítólag holnap jön a durvítás, én meg bekészültem délután 4 órára a durvító zenével, Anthrax és a Madhouse. Vissza az időjáráshoz, kellemes délután, Klavancsa Krisztián vagyok, ami csütörtökön jön, az zápor, zivatar, tehát annyira nem kell megijedni, és hidegfront erős széllel, na ettől viszont nem biztos, hogy jó érzéseink támadnak. 22-23 fok lesz csütörtökre, péntekre, a péntek már száraz lesz, és utána a hétvége is száraz, rengeteg napsütéssel, 25 fokkal. Nem is rossz. Útinform legfrissebb, az M7-es autópályán a Balaton felé Kápolnás nyík térségében munkavégzés miatt torlódik a forgalom a 43-as és a 46-os kilométerek között, mozgó tereléssel belső sávzárás mellett dolgoznak. Budapesten sávzárás van továbbra is a Hungária körúton, ugyanígy a 10. kerületben a Gergely utcában, forgalomkorlátozás van a 18. kerületben a Baross utca, Vlassics-Gyula utca kereszteződésben, útszűkület a Váci úton kifelé, és korlátozások vannak a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

0: In the bush.
1: Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

93.9 Rock FM, Billy Idol a 70-es években még csak alapozta azt a sikerszériát, ami aztán megadatott neki, hát legelőbb 1983-84 fordulóján, és 84-től megkockáztatom Superstar. Ehhez mindenféle dalok hozzásegítették, ami punk rocknak vagy punk popnak is volt mondható, tehát ő alapvetően rockzenét akart játszani, csak ugye a populáris korszakban valahogy minden poposodott. Egyébként nem is rosszul, mert például a hard rock heavy metal akkor élte igazi fénykorát abban az évtizedben. Vissza Billy Idol munkásságához, és a 80-as évek elejé sikerek közül ez az egyik legjobb.

0: Rock közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a Hungária körúton és a 10. kerületben a Gergely utcában is. Forgalomkorlátozás van a 18. kerületben a Baross utca, Vlassics-Gyula utca kereszteződésben. Útszűkület van a Váci úton kifelé, és továbbra is korlátozások vannak a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. Időszakos korlátozás van napközben az Árpád-Fejedelem útján. Lezárások a 2. kerületben a Labanc úton és a Gátonyi Géza úton is. Sávlezárások még a fővárosban, a 2. kerületben a Gábor Áron utcában, a Fiumei úton, a Kerepesi út előtt, a 22. kerületben a Bartók Béla úton, ezzel párhuzamosan itt lezárás van a Török utcában, és a 13. kerületben is sávlezárás van a Kámfor utcában, valamint útszűkület van a 8. kerületben a Múzeum utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 103.9 Rock FM.
1: Csak is azért, hogy jó legyen a szerda délután, hoztam egy kis Bieber esőt Prince-től, minden idők egyik legjobb felvétele. Egyébként pont ez nem lett amerikai listavezető, körülötte legalább 3 sláger ezekben az években. Igen, és még a Poison és az Unskinny Bop megelőzőleg szerdai rock délután zenei folytatás 17 óra után Ugly Kid Joe.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
2: Idén is Kert Fesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
3: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
2: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb hobbiban.
4: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első WELL minősítéssel tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
5: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
6: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, a karrier indító dal. 1992-ben járunk ilyenkor, és a csapat még mindig aktív. Sőt, új nagylemez is jött az elmúlt egy-két évben, beszéltünk róla nagyon sokat. Ja igen, a csapat neve Ugly Kid Joe. És a karrier indító dal az Everything About You. Kellemes délután, Klamoncse Krisztián vagyok. Budapesten még mindig sávlezárás van a Hungária körúton, és a 10. kerületben a Gergely utcában is. Ilyeneket tudok a fővárosi közlekedésből. Forgalomkorlátozás van a 18. kerületben a Baross utca, Vlassics-Gyula utca kereszteződésben, útszűkület van a Váci úton kifelé, és korlátozások vannak a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén tegnap is, ma is. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

93.9 Rock FM, a zenei folytatás Michael Hutchence és az ausztrál csapaté az In Excess-é 1977-ben alakultak, és a 80-as évek elején szinte még nem ismerte őket senki. Aztán az igazi rajongók elkezdték figyelgetni az olyan korai óriási sikereket, mint az Original Sin 1984 körül, és aztán stabilan 1986 tavaszán jön a What You Need, és az In Excess 1000 dala bekerül az amerikai első 10-be, és akkor még a világot forradalmasító Kick album nincsen sehol, de 87-ben van, és rajta olyan slágerek, mint a Devil Inside, Need You Tonight, vagy ez Never.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a Hungária körúton és a 10. kerületben a Gergely utcában is. Forgalomkorlátozás van a 18. kerületben a Baross utca, Vlassics-Gyula utca kereszteződésben. Útszűkület van a Váci úton kifelé, és továbbra is korlátozások vannak a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. Időszakos korlátozás van napközben az Árpád-Fejedelem útján. Lezárások a 2. kerületben a Labanc úton és a Gátonyi Géza úton is. Sávlezárások még a fővárosban, a 2. kerületben a Gábor Áron utcában, a Fiumei úton, a Kerepesi út előtt, a 22. kerületben a Bartók Béla úton, ezzel párhuzamosan itt lezárás van a Török utcában, és a 13. kerületben is sávlezárás van a Kámfor utcában, valamint útszűkület van a 8. kerületben a Múzeum utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM fejfájósok előnyben ezekben a napokban, illetve hogyha valaki időről időre úgy érezné, hogy inkább elalszik, jól érzi, mert hogy valami túlnyomás van a levegőben, és csütörtökre jön a hideg front. Ma meg ráadásul záporok, zivatarok nélkül, dörgés és villámlás bármikor előfordulhat, persze ehhez csúnya felhők is kellenek, vagy magas légköri nyomások, és a hőmérsékleti csúcsok is rendben vannak 27-28 fokkal. Aztán csütörtökön a hideg front elintézi a napi középhőmérsékletet, a maximumok 22-23 fok körül alakulnak, egyébként a hajnali indítás nem is rossz, 12 és 15 fok között, de aztán megint javul az időjárás, kivéve a csütörtököt, péntekre, szombatra és vasárnapra, vagyis a közelgő hétvégére 23-25 fok várható, inkább napsütéssel folyamatosan, mint bármi mással.

Pest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, Sir Rod Stewart nem most döntötte el, hanem évtizedekkel ezelőtt, de jól döntött, és az egykori sírásóból rockstar lett. Hát mondjuk nem ment ez azért annyira az elején, a 60-as évek végén már énekel, a 70-es évek elején pedig egyre jobban figyelgetik, először az angol slágerlistákon, aztán már az amerikai Egyesült Államokban is, és például a Maggie May volt a fordulópont, amikor belépett a mainstreambe örökre. Persze a különböző zenei változások őt sem hagyták hidegen, a 70-es évek végén bekóstolt a diszkóba, és a Do You Think I'm Sexy című dala 1977-ben vezeti az amerikai slágerlistát, nem is nagyon hagyta el ezt a rockdiszkós vonulatot, jól is állt neki, mert többek között a Baby Jane már a 80-as évek elején legalább ugyanennyire jó dal volt saját műfajában. Sir Rod Stewart azért Sir, mert 2016. júniusában az angol királynő születésnapja alkalmából lovaggá ütötte. Sir Rod Stewart 81 éves január óta.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a Hungária körúton és a 10. kerületben a Gergely utcában is. Forgalomkorlátozás van a 18. kerületben a Baross utca, Vlassics-Gyula utca kereszteződésben. Útszűkület van a Váci úton kifelé, és továbbra is korlátozások vannak a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. Időszakos korlátozás van napközben az Árpád-Fejedelem útján. Lezárások a 2. kerületben a Labanc úton és a Gátonyi Géza úton is. Sávlezárások még a fővárosban, a 2. kerületben a Gábor Áron utcában, a Fiumei úton, a Kerepesi út előtt, a 22. kerületben a Bartók Béla úton, ezzel párhuzamosan itt lezárás van a Török utcában, és a 13. kerületben is sávlezárás van a Kámfor utcában, valamint útszűkület van a 8. kerületben a Múzeum utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitóhétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
2: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szószal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehér őszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
3: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
4: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
5: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a Hungária körúton és a 10. kerületben a Gergely utcában is. Forgalomkorlátozás van a 18. kerületben a Baross utca, Vlassics-Gyula utca kereszteződésben. Útszűkület van a Váci úton kifelé, és továbbra is korlátozások vannak a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. Időszakos korlátozás van napközben az Árpád-Fejedelem útján. Lezárások a 2. kerületben a Labanc úton és a Gártonyi-Géza úton is. Sávlezárások még a fővárosban, a 2. kerületben a Gábor-Áron utcában, a Fiumei úton, a Kerepesi út előtt, a 22. kerületben a Bartók Béla úton, ezzel párhuzamosan itt lezárás van a Török utcában, és a 13. kerületben is sávlezárás van a Kámfor utcában, valamint útszűkület van a 8. kerületben a Múzeum utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM fejfájós előnyben ezekben a napokban, illetve hogyha valaki időről időre úgy érezné, hogy inkább elalszik, jól érzi, mert hogy valami túlnyomás van a levegőben, és csütörtökre jön a hideg front. Ma meg ráadásul záporok, zivatarok nélkül dörgés és villámlás bármikor előfordulhat, persze ehhez csúnya felhők is kellenek, vagy magas légköri nyomások, és a hőmérsékleti csúcsok is rendben vannak 27-28 fokkal. Aztán csütörtökön a hideg front elintézi a napi középhőmérsékletet, a maximumok 22-23 fok körül alakulnak, egyébként a hajnali indítás nem is rossz, 12 és 15 fok között, de aztán megint javul az időjárás kivéve a csütörtököt, péntekre, szombatra és vasárnapra, vagyis a közelgő hétvégére 23-25 fok várható, inkább napsütéssel folyamatosan, mint bármi mással.

103.9 Rock FM, aki 8 órától szórakoztat és nagyon-nagyon jókat zenél, Bűdi Szili, mert hogy megint ő a műsorvezető, ahogy szoktuk, 8 és éjfél között indul a szerdai Rock the Night. Klavoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, Rock délután holnap is 3

Jó estét, Budapest! FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, Szili. Én hozom a földkerekség legjobb rockzenéit. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az életsúlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. A Rock the Night éjfélig nem áll meg, és nem is lassít. Tartsatok velem, kalandra fül!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

9 itt a Rock FM-en, szevasztok, én Szili vagyok, és május 6-án is nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki ma este velem rádiózik. Ma van az év 127. napja, és még 239 nap van hátra. Boldog névnapot kívánunk mindenkinek, aki Frida, Ivet, vagy Benjamin, vagy Györgyi. Az Isten éltesse az én Bretka Györgyi nevű kolléganőmet a tévés időszakomban. Nagyon sokat dolgoztunk együtt a háttérben. Na, hát boldog névnapot, kedves Györgyi! Életem egyik legcsodálatosabb időszakaként tartom számon azt az időszakot, amikor én tévés bemelegítő ember lehettem. No, de félre a szentimentalizmussal, mert mindjárt elérzékenyülök, úgyhogy jöjjenek a földkerekség legnagyobb rockslágerei.

jön a hóhér, mondd, hova mész.

már. Igen, asszonyod alszik, de a szíved nem nyugodik.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: Szaszaverom, ez itt a 103.9 Rock FM. Hát gyerekek, a Hollywood legnagyobb kedvence ünnepli a születésnapját, mert hogy 1961. május 6-án látta meg a napvilágot George Clooney. Hát kérem szépen, Clooney nem csak Oscar-díjas színész és rendező, hanem ismert humanitárius is, aki aktívan kiáll a szudáni béke mellett. És persze azt se felejtsük el, hogy ő az a férfi, aki bebizonyította, hogy az őszhaj nem hogy hátrány, hanem egyenesen vonzó lehet. George Clooney-t én a Vészhelyzet című sorozatban ismertem meg, ahol a kórház a város szélén és a klinikák sorozatok után bemutatták, hogy milyen ez az amerikai orvoslás a csehszlovák és a nyugat-német orvosláshoz képest. Valahogy az emberek szeretik ezeket a kórház sorozatokat. Ott is van szerelem, ott is van csetepati, ott is van balhé, meg sok-sok műtét, amit én hát annyira nem kedvelek, inkább csak a szerelmet, meg a csetepatit. Na mindegy. Azért én bírtam a Vészhelyzetet, és egy kis érdekesség volt, egyetlen olyan rész, amelyet Quentin Tarantino rendezett. Gondolom kitaláltátok, hogy egy kicsit véresebb volt az átlagosnál.
1: Hé, ide néz, édes! Minden

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM, 1992. május 6-án született Mikkel Hansen, a dán kézilabda világklasszis, aki többször elnyerte az évjátékosa címet. Hansen nem csak a pályán, hanem azon kívül is példakép, rendszeresen vesz részt jótékonysági programokban, és sok fiatalt inspirál a sportolásra, mint ahogy minden sportoló. Az ember nagyon nem is szokott belegondolni abba, hogy egy sportoló élete milyen felelősségekkel jár, és ez a felelősség nem más, mint az, hogy más számára vagy példakép, gyerekek számára vagy példakép. Ők gyűjtenek téged különböző kártyákon, megveszik a termékeidet, és mindezt azért, mert egyszerűen felnéznek rád, büszkék arra, amit elértél, ahogyan sportolsz, és bizony-bizony ezeket a renomékat nem kell elrontani. Mert hogy az emberek ilyenkor csalódnak bennük. Még szerencse, hogy a rockzenében nem lehet csalódni, mert jönnek a földkerekség legnagyobb rockslágerei. Itt a 103.9 Rock FM-en.

103.9 itt a Rock FM-en, már is tudunk irigykedni egy kicsit Amerika felé. Tudtátok, hogy Ryan Reynolds, a Deadpool sztárja, nem csak színészként aktív, hanem sikeres üzletember is. Részvényese egy mobil cégnek és egy gym márkának is. Ráadásul híres arról, hogy sajátos humorral kezeli a marketinget. Egyik kampányában például saját magát szitta a reklámban, és persze hatalmasat kaszált vele.

103.9 Rock FM, és most egy kis sportos életmód. Tudtátok, hogy Novák Djokovic, a világ első teniszező, szigorú gluténmentes diétán él. Állítása szerint ennek köszönheti a kirobbanó formáját és koncentrációját, sőt, Djokovic annyira komolyan veszi az egészséges életmódot, hogy saját éttermében is kizárólag gluténmentes fogásokkal várják a vendégeket, ha tetszik, ha nem.

103.9 Rock FM-en.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, gyerekek, tudtátok, hogy Scarlett Johansson hobbija egészen meglepő. A Marvel filmek sztárja imád főzni, különösen az olasz konyha rajongója. Egy interjúban azt is elárulta, hogy ha nem színésznő lenne, valószínűleg saját kis éttermet vezetne, és hát kinek kóstolná meg szívesen az ő kis főztjét. Én meg azt nem értem, hogy a főzés az miért ilyen nagy rajongással bír. Az evést azt értem, de hogy a főzés maga, hogy ott állsz, hogy jön fel a szag, a gőz, a hagyma, csípi a szemed, minden izé, és emberek rajonganak a főzésért, sőt, a főzős műsoroknak elképesztő keletje van a televízióban, sőt, tovább megyek, az interneten is számtalan helyen TikTok sztárokká válnak azok az emberek, akik főznek nyilvánosan. Én nem nagyon értem, hogy mi az izgalmas benne, de én mindent megeszek, amit ők főznek.

93.9 Rock FM. Na jöjjön még egy kis Hollywood. Hát állítólag a Tom Holland nevű jelenlegi pókember félelmetesen jól táncol, break táncolni szokott. Már tinédzserként is Londonba járt tánciskolába, és a mai napig szívesen szokott bemutatni egy-egy mozdulatot a forgatási szünetekben, azzal szórakoztatja a kollégákat, hogy ő bizony brékel egy kicsit. Hát nem csoda, hogy a filmek akciójeleneteiben is szinte kaszkadér nélkül dolgozik.

9, itt a Rock FM-en jöjjön egy nagyon jó, nagyon-nagyon találó mondat. Figyelj, ha nem találsz példaképet, legyél te az. Tudtad, hogy Serena Williams, az tenisz legenda, egy egész divatbirodalmat is épített, mind a mellett, hogy ugye egy elképesztő fényes tenisz karrier van mögötte. Saját ruhamárkája futótűzként terjed, és ő az egyik első olyan női sportoló, aki komoly vállalkozói sikereket is elért a sportkarrierje mellett. Mindig azt vallotta, ha nem találsz példaképet, legyél te az!

103.9 Rock FM, na még egy kis Hollywood. Tudtátok, hogy Hugh Jackman nem csak a farkas szerepében kevény, hanem civilként is nagy sportkedvelő, imád szörfözni és futni, sőt, rendszeresen részt vesz maratonokon is. Egyik legnagyobb álma, hogy egyszer a New York maratonján is célba érjen, azt szeretné teljesíteni, így motiválva másokat is a mozgás szeretetére. És ha valaki nem hiszi el, hogy Hugh Jackman nagyon szeret futni, az, hogyha nyitott szemmel járt, abban az időben, amikor itt volt Budapesten, akkor számtalanszor lehetett a belvárosban őt látni, futkorászni. Hát ilyen ez a csávó. És hát ilyen a rockzene, itt a 103.9 Rock FM-en.

103.9 Rock FM. Gyerekek, milyen időjárás várható? No, nézzük csak. Hát ugye itt a hét közepétől fokozatosan melegedő, de továbbra is változékony idő jön. Szerdán és csütörtökön már több lesz a napsütés, a hőmérséklet 20-24 fokig emelkedhet, viszont délutánonként még kialakulhatnak záporok, zivatarok, főleg a Dunántúlon és a hegyvidékeken. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében pedig most jön a lényeg, erős lökések lehetnek. Pénteken már kifejezetten kellemes koranyárias hangulat lesz, 23-25 fok. Mindenkinek kellemes időtöltést itt a 103.9 Rock FM-en.

FM 103.9 itt Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal egyetz, kanyetz.